Die zwei. Nem látnak. Hallhatnám a hangodat. De csak a tömeg morajlik. Miért nem mondasz soha semmit? Nincs véleményed. Te bólogatsz közönös arccal. Távol a világtól, egy másik életben.